0: Full Max. Éjféltől pedig jön még a Stadium X.
1: Az elmúlt percekben az egyik favoritomat hallhattátok, No Static-tól a Blow Your Mind. Ez egy olyan zenei stílus, egy olyan zene, ami mindenképpen meg fogja határozni az idei szezonomat, úgyhogy a fesztivál szezonban ez nem egy alap dolog lesz. De van még egy alap dolog, ami nem más, mint a saját feldolgozásom, a Sandcastles, amit imádtok, mindig kéritek innen, és köszönöm mindenkinek a szupportot. Ugye ez jön folytatásként egy feldolgozás tőlem, egy saját Rádió 1 World is My Radio Show.

0: 5-én a Budapest Parkban, és hát Pool Max veled lassan jön a ma esti finálé.
1: És nekem is abszolút ez az egyik kedvenc részem, úgyhogy Martin Garrix Butterflies után pedig rákapcsolunk egy kicsit melodikusabb tempóra, úgyhogy ja, egy kicsit bemelegítjük itt a terepet, ugyanis hamarosan jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál 3 világsztárral, ott is ilyesmi szettel készülök, úgyhogy folytatjuk tovább. Rádió 1 World is my radio show.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek, csak és kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez Anima újdonsága volt, Beautiful a címe, fantasztikus ez a dal, Pulmextől az utolsó előtti track, ez volt ma, és ez a háromnapos hétvége jó húzós neked is.
1: Így van, tegnap voltam lent Pécsen a második bázisomon, az egyetemi napokon zenéltem, ugye visszatértem itt régi diákként, és óriási volt a hangulat, úgyhogy erről mindenképpen osztok majd meg a social media-n komolyabb tartalmakat, és vasárnap pedig találkozunk egy ilyen kis daytime opener bulin Budapesten, úgyhogy ott találkozunk.
0: Arra lehet, hogy én is lenézek. De jó, köszi Pulmex lesz a ma estét, zseni volt. Massanoval zárunk, jön a World Beyond, éjféltől pedig a Stadium X a lemezjátszóknál. World is Mine Radio Show. Rádió 1.

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: Sziasztok! Szép jó estét mindenkinek! Ez az Exile, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti Exile-t már is a saját felvétellel kezdjük. Érkezik az Automatic, az egyik legújabb megjelenésünk. Utána Dreyával megyünk tovább, jön a Money, majd Essellel folytatjuk, és az Activate fog szólni. Ez az Exile velünk, a Stadium X-el.

mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile, egy saját felvétel pörgött az előbb Ripoff címmel, most pedig Luke Alexanderrel folytatjuk, és jön a Black Snake, majd Blank Sense-től következik a Go. Maradjatok velünk!

ismét egy saját felvétel pörgött az előbb, ez volt a Selector, most pedig Max Tylerrel folytatjuk, és jön a One More, majd Fisher újdonsága fog szólni, a Rain. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

ez volt Corey James új felvétele, a Paranoia. Most pedig Odmobban megyünk tovább. Jön a Never Alone, majd B. Jones-szal és Sam Martin-nal közös felvételünkkel folytatjuk. Ez lesz a Last Pause. Ez Zach Sire velünk a Stadium X-el.

0: Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el.
1: Így utolsó két tracknek Joris Warren és Ferry Corsten közöse fog szólni a Don't Be Afraid, majd Solomon újdonságával megyünk tovább, ez lesz a Kinesphere.
0: Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát mindenkinek a Stadium X mixe után, a mikrofonnál Király Tamás, ők is ott lesznek a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Remélem már mindenki készül, a dátum május 24, a hangulatot pedig most a Fastboy pörgeti tovább, ez a Good Life az igazi mai slágerek között.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert The Kid Laroi és Justin Bieber után Joel Corey és a Galantis jön egy igazi újdonság, a Stay a Little Longer, amit indítok. Itt a rádió.

Igazi mai sláger megy, és ez a lendület kell nekünk továbbra is. A mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Ed Sheeran a kamerával, Siri remixében, aki ma este a World is My Radio Show guest mixben is hallható lesz, mert hogy az ő mixét pörgetjük majd éjféltől. Ez meg az igazi mai sláger, Siri remixében, tehát Ed Sheeran és a kamera itt a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig jön Balázsék rócsója, délutáni rócsó, szenzációs lesz. A városok Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen május 11 és 15-e között járják az országot Balázsék, ő pedig Miley Cyrus a Midnight Sky-jal itt a Rádió 1-en.